0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövőre sem lesz olcsóbb a gázolaj, romboló bombát találtak, kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feszes maradhat a dízelpiac, jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást, és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Vasárnap lezárják a 18. kerület egy részét. A tűzszerészek egy második világháborús romboló bombát hatástalanítanak. A szovjet katonai eszközt az Üllői út 404 szám alatt találták, de az állapota miatt nem lehet biztonságosan elszállítani. A művelet idején vasárnap reggel csaknem 200 méteres körzetben lezárják és kiürítik a területet. Kitárja kapuit a nagy közönség előtt a budapesti igazságügyi palota. 4 napra megnyitják a látogatók számára. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen megtekinthető. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünnepeljük mától vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. A rádiónknak Valuska László, a fesztivál igazgatója beszélt az eseményről.
2: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort. Egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el. Sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések. Így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk.
1: Felszakadozik a felhőzet, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. A légmozgás csillapodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: ébreszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek légy.

0: ránc oldalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM. A legjobb zenék.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 15-e van, csütörtök, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Országos versenyen végeztek a pécsiek az élmezőnyben. A mecsek ihlette a textil alkotásokat. Folytatódik az őszies időjárás. Bizonytalan a pécsi nemzeti kaszinó felújításának jövője. Továbbra sem tudni, milyen formában fejeződik be az épület együttes felújítása. A Kínai utcai patinás ingatlanba eredetileg oktatási és tehetséggondozó központot, valamint kollégiumot alakítottak volna ki. A tervek között 17 oktatóterem, 125 kollégiumi férőhely, kulturális rendezvényeknek helyet adó díszterem, és a pécsiek számára is nyitott közösségi tér szerepelt az MCC programjában. Az épületet szeptemberben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vette át, amely jelenleg a beruházás dokumentumait, szerződéseit és a műszaki tartalmát vizsgálja át. A tárca tájékoztatása szerint a felülvizsgálat után hozhatnak csak felelős döntést a folytatásról. Országos versenyen végeztek az élmezőnyben a pécsi víziközmű szerelők. A negyedik helyet szerezték meg a pécsi Tettyeforrásház ZRT 3 fős csapata a 23. országos víziközmű szerelő versenyen, amelyet Szolnokon rendeztek meg, és 27 szolgáltató csapat vett részt rajta. A vízőrzők elnevezésű pécsi brigádnak valós munkakörülmények között kellett bizonyítani a szakmai felkészültségét. A versenyzők többek között vízhálózati bekötéseket végeztek, vízmérőket építettek be, és tűzcsaptelepítési feladatokat is megoldottak. Az értékelésnél nem csak a gyorsaság, hanem a precizitás, a szivárgásmentes szerelés és a munkavédelmi szabályok betartása is sokat nyomott alatba számított. Díjnyertes filmek érkeznek Pécsre a Szemrevaló Fesztiválon. Ma kezdődik el a 15. Szemrevaló Fesztivál, amely a kortárs német, osztrák és svájci filmek legjavából válogat. A rendezvény sorozathoz Pécs is csatlakozik. Október 27-e és 31-e között az Apollo moziban 5 alkotást láthat a közönség. A program 27-én az Űr a szívemben című filmmel indul, majd másnap az Ön hisz az angyalokban, ez következik. Október 29-én az Esti műszak, 30-án a Róz, 31-én pedig a Vilma többet akar kerül majd a vászonra. A filmek eredeti nyelven magyar felirattal lesznek láthatók, így a pécsi nézők is betekintést nyerhetnek a német nyelvterület filmművészetébe. Több speciális férőhelyre lenne szükség a gyermekvédelemben. A pécsi baleset is erre világított rá. A gyermekvédelmi intézményrendszerben tapasztalható férőhely hiányra hívta fel a figyelmet most a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egy pécsi gyermekotthonban történt súlyos baleset kapcsán. Az eset még a nyáron történt, amikor egy fiatal lány megpróbált kijutni az intézményből, majd az épület tetejéről lezuhant. A lány súlyos sérüléseket szenvedett, kórházi kezelése, rehabilitációja jelenleg is tart. A főigazgatóság tájékoztatása szerint a belső vizsgálat nem tárt fel személyi vagy tárgyi mulasztást. Ugyanakkor megállapították, hogy a fiatal gondozása nem a szükségleteinek megfelelő intézményben történt. Közlekedési táblákat döntött ki egy autóbabarc közelében. Vasárnap történt meg a baj az 57-es főúton. Egy személyautó a Járda-szigeten álló közlekedési táblának ütközött, majd az út közepén állt meg. A járműben ketten utaztak, szerencsére senki sem sérült meg. A helyszínre a mohácsi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az autót. Pécsi fotóművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Dél-Franciaországban a Vazarelli Alapítvány épületében. A Pillantások Pécs Városára című tárlat október 30-áig látogatható, és a Baranyai megyeszékhely épített örökségét, rejtett részleteit, valamint mindennapi életét mutatja be. A kiállítás a FOTAO Fotófesztivál része. A mecsek ihlette textil alkotások láthatók Pécsen. Megnyílt ugyanis Stressner Barbara Bodobac áttörés című kiállítása az I Love Pécs Caféban, a Design Pécs idei programsorozat részeként. A művész alkotásait a mecsek természeti világa, valamint szabályosság és a szabadság közötti egyensúly keresése ihlette. Kivágnak egy emblematikus hársfát, meccseknádas dombaleset veszély, ez az oka ennek. A szakértői vizsgálat jelentős korhadást, a gyökérzetnél gombás megbetegedésre utaló jeleket és a fa stabilitását veszélyeztető károsodásokat tárt fel. Ezért vágják ki ma ezt a fát. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell készülni. Régészeti szakkör indult pécsi diákoknak, különleges régészeti szakkört indított el a Janus Pannonius Múzeum, a Pécsi Belvárosi Általános Iskola 5. és 6. osztályos tanulóinak. A 8 alkalomból álló foglalkozásokat Gábor Olivér régész, múzeológus vezeti, aki valódi régészeti leleteket is be fog mutatni majd a gyerekeknek. Az 1956-os forradalom emlékei elevenednek meg Pécsen. A Vörös Csillagtól a Lyukas Zászlóig címmel nyílik kiállítása a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Vármegyei Levéltárában Pécsen. A tárlat az 56-os forradalom előzményeit, eseményeit és az azt követő megtorlásukat mutatja be levéltári iratok, dokumentumok és korabeli naplók segítségével. Kulturális programokkal töltik meg a Király utca kevésbé nyüzsgő részét Pécsen. Szombaton rendezik meg ugyanis a Még királyabb utca elnevezésű kulturális esemény, amely a Király utca, Szent Mór utca és Búzatér közötti szakaszát szeretné élettel megtölteni. Délután 2 és este 8 óra között koncertekkel, DJ-szettekkel, fotókiállítással, lemezbörzével készülnek. Közmeghallgatást tartott Komlóváros cigány nemzetiségi önkormányzata, amelyen beszámoltak az idei gazdálkodásról és a közösségi programokról. Az év során gyermeknapot, nemzetiségi rendezvényt és holokauszt megemlékezést is szerveztek, hangzott el. Emellett nyári tábor megvalósulásában is részt vettek. A fórum kiemelt témája volt a Kazinci utca helyzete. Városismereti vetélkedőt rendezett a Kenderföld Somágy Általános Iskola Kumlóvárossá nyilvánításának 75. évfordulója alkalmából. A kétnapos programon 14 csapatban összesen 42 felső tagozatos diák vett részt, akik egy 12 állomásos városi séta során ismerkedtek a település történetével és nevezetességeivel. Borforgató címmel rendeztek irodalmi és zenei estet a Mohácsi Jenő városi könyvtárban, ahol a bor, a szerelem és a költészet került a középpontba. A közönség Ódor Kristóf színművész, Szakál Tamás hegedűs és Jakab Viktor gitáros előadásában hallhatott verseket és zenés műsorszámokat, többek között Petőfi Sándortól, Gárdonyi Gézától vagy éppen Vörös Sándortól. Több doboznyi kutya és macska eledel, valamint hasznos állatfelszerelés gyűlt össze a Komlói Gagarin Általános Iskola Állatok Világnapjához kapcsolódó programján. A közel 3 héten át tartó rendezvénysorozat során a gyerekek előadásokon, kézműves foglalkozásokon és játékos feladatokon keresztül ismerkedtek a háziállatokkal, illetve a vadon élő állatokkal is. Japánban nyert világkupát a pécsi paratriatlonos. Világkupa győzelemmel zárta az idei szezon tehát Mocsári Bence, a Pécsi Sportiskola paratriatlonostája. A magyar sportoló Japánban, Csibában rendezett versenyen a férfi PTS 5-ös kategóriában szerezte meg az aranyérmet, 1 óra 43 másodperces idővel ért a célba. Híreink végén az időjárásról. Őszi időjárásra készülhetünk ma Baranyában, a felhők továbbra is velünk maradnak, de a hőmérséklet valamivel barátságosabb arcát mutathatja. A mai nap 8 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután pedig akár 18 fok is lehet majd. Kisüthet a nap, de azért a felhők is velünk maradnak. A szél nem lesz erős, tehát egy kifejezetten kellemes őszi időben lesz részünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok az év 288. napján, 77 nap múlva vége 2026-nak. Október 15-e van, csütörtök, sok boldogságot kívánok a névnapos Terézeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 4 perc múlva, 4:07, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Avril Lavigne és a Skater Boy szól már is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Szinte borítékolható ma is az óriási torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé. A Nagy-Duna hídon a 4-ből 2 sávot lezártak október 20-áig hídkarbantartás miatt. Rendszeres a több kilométeres, akár 10x kilométeres dugó. Mi a helyzet most? 0620 55 55 155. Közben a Destiny's Child dalát indítottam el. Ez a Bootylicious a Besten.

0: FM a mesét.
1: Best FM a legjobb zenék. Több világnapja is van egy évben az ölelésnek, de lehetne akár még több is, sőt lehetne akár minden nap az ölelés világnapja. Az egyik ilyen mára esett október 15-e van, rögtön fél hét. Jó reggelt, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés. De a lényeg, a reggel hideg, a délután még kellemes 13-18 fok, napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Még több friss info és közlekedés tehát a hírekben, aztán Florida és a Good Feeling érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Országos versenyen végeztek a pécsiek az élmezőnyben. A mecsek ihlette a textil alkotásokat. Folytatódik az őszies időjárás. Országos versenyen végeztek az élmezőnyben a pécsi víziközmű szerelők. A negyedik helyet szerezték meg a pécsi Tettyeforrásház ZRT 3 fős csapata a 23. országos víziközmű szerelő versenyen, amelyet Szolnokon rendeztek meg, és 27 szolgáltató csapat vett részt rajta. A vízőrzők elnevezésű pécsi brigádnak valós munkakörülmények között kellett bizonyítania szakmai felkészültségét. A versenyzők többek között vízhálózati bekötéseket végeztek, vízmérőket építettek be, és tűzcsaptelepítési feladatokat is megoldottak. Az értékelésnél nem csak a gyorsaság, hanem a precizitás, a szivárgásmentes szerelés és a munkavédelmi szabályok betartása is sokat nyomott alatba számított. Kivágnak egy emblematikus hársfát, mecseknádas dombaleset veszély, ez az oka ennek. A szakértői vizsgálat jelentős korhadást, a gyökérzetnél gombás megbetegedésre utaló jeleket és a fa stabilitását veszélyeztető károsodásokat tett fel, ezért vágják ki ma ezt a fát. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell készülni. A mecsek ihlette textilalkotások láthatók Pécsen. Megnyílt ugyanis Stressner Barbara Bodobac áttörés című kiállítása az I Love Pécs Caféban, a Design Pécs idei programsorozat részeként. A művész alkotásait a mecsek természeti világa, valamint szabályosság és a szabadság közötti egyensúly keresése ihlette. Október 24-én tartják meg a Siklós XC Magyar Kupa 3.0-át a Siklósiver környékén. Látványos cross-kerékpárverseny várja tehát a sport és a szabadtéri események kedvelőit a Lotus Team szervezésében. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokon Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. A korlátozás várhatóan november 5-ig tart. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál és útszűkület mellett. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Őszi időjárásra készülhetünk ma Baranyában. A felhők továbbra is velünk maradnak, de a hőmérséklet valamivel barátságosabb arcát mutathatja. A mai nap 8 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután pedig akár 18 fok is.

Best FM, a legjobb zenék. Október közepe van, 15-e csütörtök. A nap első fele felhősebb lesz, de napközben észak felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. -1 plusz 9 fok közötti a reggel, 14-19 fokot mérhetünk nappal. Nem csoda, ha dezsavünk van, tegnap is ilyen időnk volt, és holnap is ilyen lesz, és nem csoda, ha dezsavünk van itt az étterben. Dupla dezsavű, dezsavű az előadó, a dal címe pedig I Can't Stop. Így megy tovább a csütörtök reggel itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk az ezredforduló legnagyobb slágereivel. Itt lesz a Brand New Heavies és a Sometimes. A magyarok közül pedig a 4-es Street és a 10 éven át. Csak húztam a legnagyobb csodát. 0620 55 55 155, telefonon, SMS-ben és Viberen is jöhet a közlekedési info. Rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi Glamour magazinban és a Glamour napok applikációban. Árkád. Glamour napok.
5: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni? Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
6: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pécsváradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közeledtével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Dínyertes filmek érkeznek Pécsre. Régészeti szakkör indul diákoknak. Megelevenednek az 56-os forradalom emlékei. Szendi Hajni vagyok. Az 1956-os forradalom emlékei elevenednek meg Pécsen. A Vörös csillagtól a lyukasz zászlóig címmel nyílik kiállítása a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában Pécsen. A tárlat az 56-os forradalom előzményeit, eseményeit és az azt követő megtorlásukat mutatja be levéltári iratok, dokumentumok és korabeli naplók segítségével. Több helyszínen is megemlékeznek. Pécsett az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 23-án. Koszorúzási ünnep a 48-as téren az 56-os emlékműnél lesz, majd megemlékeznek a hősökről a Zsolnai negyedben. Régészeti szakkör indult pécsi diákoknak, különleges régészeti szakkört indított el a Janus Pannonius Múzeum, a Pécsi Belvárosi Általános Iskola 5. és 6. osztályos tanulóinak. A 8 alkalomból álló foglalkozásokat Gábor Olivér régész, múzeológus vezeti, aki valódi régészeti leleteket is be fog mutatni majd a gyerekeknek. Díjnyertes filmek érkeznek Pécsre a Szemrevaló Fesztiválon. Ma kezdődik el a 15. Szemrevaló Fesztivál, amely a kortárs német, osztrák és svájci filmek legjavából válogat. A rendezvény sorozathoz Pécs is csatlakozik. Október 27-e és 31-e között az Apollo moziban 5 alkotást láthat a közönség. A program 27-én az Űr a szívemben című filmmel indul, majd másnap az Ön hisz az angyalokban, ez következik. Október 29-én az Esti műszak, 30-án a Róz, 31-én pedig a Vilma többet akar kerül majd a vászonra. A filmek eredeti nyelven magyar felirattal lesznek láthatók, így a pécsi nézők is betekintést nyerhetnek a német nyelvterület filmművészetébe.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
8: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Őszi időjárásra készülhetünk ma Baranyában. A felhők továbbra is velünk maradnak, de a hőmérséklet valamivel barátságosabb arcát mutathatja. A mai nap 8 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután pedig akár 18 fok is lehet majd. Kisüthet a nap, de azért a felhők is velünk maradnak. A szél nem lesz erős, tehát egy kifejezetten kellemes őszi időben lesz részünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön Terézek, szülinaposok, sok boldogságot az ünnepelteknek. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Nem sokára Desiree dala a Live Soul, itt lesz ebben a fél órában a Black Eyed Peas, de csak is a Pussycat Dolls után. Indítom a Hush Hush-t.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, segítség úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Budapest felé az Ócsa és az M0-ás között kiépített új terelésben fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a saját oldalán a külső sávban. Ma is szakaszos torlódásra lehet számítani az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között, illetve az M0-ás déli szektorán az M5-ös és a Nagy Duna híd között az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

ismernek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik a viszonylag nyugodt őszi idő, kis széllel, napsütéssel, néha felhőkkel, 14-19 fokkal a reggel, ma is hűvös. Én egy szívünket melengető dallal jövök rögtön vissza. A legfrissebb hírek után Whitney Houston és a Step by Step szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több speciális férőhelyre lenne szükség. Még királyabb lesz a Király utca. Japánban nyert világkupát a pécsi sportoló. Szendi Hajni vagyok. Több speciális férőhelyre lenne szükség a gyermekvédelemben. A pécsi baleset is erre világított rá. A gyermekvédelmi intézményrendszerben tapasztalható férőhely hiányra hívta fel a figyelmet most a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egy pécsi gyermekotthonban történt súlyos baleset kapcsán. Az eset még a nyáron történt, amikor egy fiatal lány megpróbált kijutni az intézményből, majd az épület tetejéről lezuhant. A lány súlyos sérüléseket szenvedett, kórházi kezelés, rehabilitációja jelenleg is tart. A főigazgatóság tájékoztatása szerint a belső vizsgálat nem tárt fel személyi vagy tárgyi mulasztást. Ugyanakkor megállapították, hogy a fiatal gondozása nem a szükségleteinek megfelelő intézményben történt. Japánban nyert világkupát a pécsi paratriatlonos. Világkupa győzelemmel zárta az idei szezon tehát Mocsári Bence, a pécsi sportiskola paratriatlonostája. A magyar sportoló Japánban, Csibában rendezett versenyen a férfi PTS 5-ös kategóriában szerezte meg az aranyérmet, 1 óra 43 másodperces idővel ért a célba. Kulturális programokkal töltik meg a Király utca kevésbé nyüzsgő részét Pécsen. Szombaton rendezik meg ugyanis a Még királyabb utca elnevezésű kulturális esemény, amely a Király utca, Szent Mór utca és Búzatér közötti szakaszát szeretné élettel megtölteni. Délután 2 és este 8 óra között koncertekkel, DJ-szettekkel, fotókiállítással, lemezbörzével készülnek. Országos régiségvásárt szerveznek Pécsen október 29-én. A helyszín a Vásártér lesz. Régi használati tárgyak, antikholmik és gyűjtőknek való különlegességek is szerepelnek majd a kínálatban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Őszi időjárásra készülhetünk ma Baranyában. A felhők továbbra is velünk maradnak, de a hőmérséklet valamivel barátságosabb arcát mutathatja. A mai nap 8 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután pedig akár 18 fok is lehet majd. Kisüthet a nap, de azért a felhők is velünk maradnak. A szél nem lesz erős, tehát egy kifejezetten kellemes őszi időben lesz részünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok október 15-én csütörtökön. Sok boldogságot, kedves Terézek és szülinaposok. Ma van a fehérbot napja, a vakok és gyengén látók világnapja. Száz-harminckilenc éve a mai napon született Frederick Fleet tengerész, aki a Titanic végzetes éjszakáján először látta meg a jéghegyet. Hatvanhét éve a mai napon született, boldog születésnapot kívánunk Rudolf Péter Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színésznek, szinkronszínésznek, színházigazgatónak. Pontosan 50 éve a mai napon utoljára szerepelt együtt színpadon Ike és Tina Turner. És pontosan 36 éve a mai napon indult meg a kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás hazánkban. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tudjuk, nem minden nap vasárnap, ma valahogy olyan borongósabban ébredtünk, az idő is ilyen, szóval olyan King of My Castle hangulat van. Mindjárt 8 óra, jó reggelt, rögtön becsengetnek, jó utat, jó munkát, jó sulit. 8 után jön majd a Vemdu Project és Ruzsa Magdi is. A dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Pécs már a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbi és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
0: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bizonytalan a pécsi nemzeti kaszinó felújítása. Közlekedési táblákat döntött ki egy autó. Az évszaknak megfelelő időjárásra készülhetünk. Bizonytalan a pécsi nemzeti kaszinó felújításának jövője. Továbbra sem tudni, milyen formában fejeződik be az épület együttes felújítása. A Király utcai patinás ingatlanba eredetileg oktatási és tehetséggondozó központot, valamint kollégiumot alakítottak volna ki. A tervek között 17 oktatóterem, 125 kollégiumi férőhely, kulturális rendezvényeknek helyet adó díszterem és a pécsiek számára is nyitott közösségi tér szerepelt az MCC programjában. Az épületet szeptemberben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vett át, amely jelenleg a beruházás dokumentumait, szerződéseit és a műszaki tartalmát vizsgálja át. A tárca tájékoztatása szerint a felülvizsgálat után hozhatnak csak felelős döntést a folytatásról. Közlekedési táblákat döntött ki egy autó Babac közelében. Vasárnap történt meg a baj az 57-es főúton. Egy személyautó a Járda-szigeten álló közlekedési táblának ütközött, majd az út közepén állt meg. A járműben ketten utaztak, szerencsére senki sem sérült meg. A helyszínre a mohácsi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az autót. Találkoznak a sváb zenekarok. Az ország minden pontjáról október 18-án vasárnap Babarcon a Művelődési Házban. 4 lendületes sváb zenekar gondoskodik majd a hangulatról, hagyományos fúvózenével, vidám táncos dallamokkal. Pécsi fotóművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Dél-Franciaországban a Vazarelli Alapítvány épületében. A Pillantások Pécs városára című tárlat október 30-áig látogatható, és a Baranyai megyeszékhely épített örökségét, rejtett részleteit, valamint mindennapi életét mutatja be. A kiállítás a FotAO Fotófesztivál része.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Őszi időjárásra készülhetünk ma Baranyában. A felhők továbbra is velünk maradnak, de a hőmérséklet valamivel barátságosabb arcát mutathatja. A mai nap 8 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután pedig akár 18 fok is lehet majd. Kisüthet a nap, de azért a felhők is velünk maradnak. A szél nem lesz erős, tehát egy kifejezetten kellemes őszi időben lesz részünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Még egy nap és itt a hétvége, és még egy hét és itt a hosszú hétvége. Október 15-e van, csütörtök. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, sok boldogságot a névnapos Terézeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra, akarom mondani, 8 óra múlt 4 perccel, Maxim Levente vagyok. Ricky Martin mindjárt a Delight, és Shakira is jön nem sokára.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, jöjjön hozzá egy kis segítség.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt a 74-es főúton Zalaegerszeg előtt a Gévahegyi úti kereszteződésben, a 46-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. M4 Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon is baleset, két autó koccant, a 79-es kilométernél a külső sávot lezárták. Elkezdték a terelés bontását az M7-esen Letenye felé az M0-ás csomópontnál. A 15-ös és 17-es kilométernél kell lassulásra, torlódásra készülni. Ugyanez a helyzet az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, sőt már Mogyoródtól, és az M0-ás déli szektorán is az M1-es felé a Nagy-Duna hidat érintő munka miatt. Ma reggel is durván 10 kilométeres a torlódás, sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Október 20-áig még ez lesz a helyzet. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Felhősebb időre ébredtünk, mint például tegnap. A jó hír viszont, hogy napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. 14-19 fok lesz közben, esni nem valószínű, hogy fog. Részletek a hírek végén. Rögtön 8:30, jó reggelt, a CNC Music Factory azt ígéri, megizzaszt majd a hírek után. Gonna make you sweat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Országos versenyen végeztek a pécsiek az élmezőnyben. A mecsek ihlette a textil alkotásokat. Folytatódik az őszies időjárás. Országos versenyen végeztek az élmezőnyben a pécsi vízi közmű szerelők. A negyedik helyet szerezték meg a pécsi Tettyeforrásház ZRT 3 fős csapata a 23. országos vízi közmű szerelő versenyen, amelyet Szolnokon rendeztek meg, és 27 szolgáltató csapat vett részt rajta. A vízőrzők elnevezésű pécsi brigádnak valós munkakörülmények között kellett bizonyítania szakmai felkészültségét. A versenyzők többek között vízhálózati bekötéseket végeztek, vízmérőket építettek be, és tűzcsaptelepítési feladatokat is megoldottak. Az értékelésnél nem csak a gyorsaság, hanem a precizitás, a szivárgásmentes szerelés és a munkavédelmi szabályok betartása is sokat nyomott alatba számított. Kivágnak egy emblematikus házsfát, Mecseknádasdon baleset veszély, ez az oka ennek. A szakértői vizsgálat jelentős korhadást, a gyökérzetnél gombás megbetegedésre utaló jeleket és a fa stabilitását veszélyeztető károsodásokat tárt fel, ezért vágják ki ma ezt a fát. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell készülni. A mecsek ihlette textilalkotások láthatók Pécsen. Megnyílt ugyanis Stressner Barbara Bodobac áttörés című kiállítása az I Love Pécs Caféban, a Design Pécs idei programsorozat részeként. A művész alkotásait a mecsek természeti világa, valamint szabályosság és a szabadság közötti egyensúly keresése ihlette. Október 24-én tartják meg a Siklós XC Magyar Kupa 3.0-át a Siklósiver környékén. Látványos cross kerékpárverseny várja tehát a sport és a szabadtéri események kedvelőit a Lotus Team szervezésében.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Hűvös lesz a hajnal, holnapban 7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, délután pedig a hét utolsó munkanapján 14-19 fok valószínű. Eltehetjük az esernyőt, mert hogy kicsi a csapadék kialakulásának az esélye, az északi szél viszont időnként megélénkülhet, ezért hidegebbnek érezzük majd a délutáni hőmérsékletet, mint amit a valóságban a hőmérőhigany szála mutat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: közelében.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön. Ma a felhősebben indul a nap, de a jó hír, hogy napközben felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, és egyre több felé kisüt majd a nap. 14-19 fokra kell készülni, esőre nem, és holnap is a maihoz hasonlóan alakul majd az időjárás. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, jön az Oasis a Wonderwall-lal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az ölelés világnapján Close to You címmel közel hozzád, Maxi Priest dala is jön, hát az ölelésnél nincs közelebb. De ha éppen nincs senki, akit átölelhetnénk, annak akár az is lehet az oka, hogy mindenki valaki. Hozom Charlie slágerét is. Rögtön 9 óra. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
3: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pécsváradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízivilágban és szaunavilágban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudás Központban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
4: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Díjnyertes filmek érkeznek Pécsre. Régészeti szakkör indul diákoknak. Megelevenednek az 56-os forradalom emlékei. Szendi Hajni vagyok. Az 1956-os forradalom emlékei elevenednek meg Pécsen. A Vörös Csillagtól a Lyukas Zászlóig címmel nyílik kiállítása a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában Pécsen. A tárlat az 56-os forradalom előzményeit, eseményeit és az azt követő megtorlásukat mutatja be levéltári iratok, dokumentumok és korabeli naplók segítségével. Több helyszínen is megemlékeznek Pécsett az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 23-án. Koszorúzási ünnep a 48-as téren az 56-os emlékműnél lesz, majd megemlékeznek a hősökről a Zsolnai negyedben. Régészeti szakkör indult pécsi diákoknak, különleges régészeti szakkört indított el a Janus Pannonius Múzeum, a Pécsi Belvárosi Általános Iskola 5. és 6. osztályos tanulóinak. A 8 alkalomból álló foglalkozásokat Gábor Olivér régész, múzeológus vezeti, aki valódi régészeti leleteket is be fog mutatni majd a gyerekeknek. Díjnyertes filmek érkeznek Pécsre a Szemrevaló Fesztiválon. Ma kezdődik el a 15. Szemrevaló Fesztivál, amely a kortárs német, osztrák és svájci filmek legjavából válogat. A rendezvény sorozathoz Pécs is csatlakozik. Október 27-e és 31-e között az Apollo moziban 5 alkotást láthat a közönség. A program 27-én az Űr a szívemben című filmmel indul, majd másnap az Ön hisz az angyalokban, ez következik. Október 29-én az Esti műszak, 30-án a Róz, 31-én pedig a Vilma többet akar kerül majd a vászonra. A filmek eredeti nyelven magyar felirattal lesznek láthatók, így a pécsi nézők is betekintést nyerhetnek a német nyelvterület filmművészetébe. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokon Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták, a korlátozás várhatóan november 5-ig tart. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál és útszűkület mellett. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Hűvös lesz a hajnal, holnapban 7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, délután pedig a hét utolsó munkanapján 14-19 fok valószínű. Eltehetjük az esernyőt, mert hogy kicsi a csapadék kialakulásának az esélye, az északi szél viszont időnként megélénkülhet, ezért hidegebbnek érezzük majd a délutáni hőmérsékletet, mint amit a valóságban a hőmérő higanyszála mutat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
1: Mindegy, hogy az embert béranya szüli, vagy az igazi édesanyja, akkor is ugyanaz napon a születésnapja. Úgyhogy sok boldogságot, kedves szülinaposok, és Isten éltesse a névnapos terézeket is. Béranya segítségével lett gyermeke Lady Gagának is, aki azt szeretné egy benfentes szerint, hogyha a kislánya a hírnévvel járó figyelemtől távol nőhetne fel, és amennyire csak lehet, hétköznapi gyerekkora lenne. Stephanie Ann Germanotta, azaz Lady Gaga indítja az órát a Hold My Hand-el, 5 perccel múlt 9, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenéjek, a legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Elkezdték a terelésbontását az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál, a 15-ös és 17-es kilométernél. A munkavégzés mögött 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Sokan próbálnak kerülni így, telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat október 20-áig. Jó utat!

Best FM a legjobb zenék. Van, aki irtózik a bogaraktól, a rovaroktól, van, aki viszont cukinak tartja őket. Utóbbiak pedig akár szavazhatnak is, hogy a három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka közül melyik legyen a 2027-es év rovara. Közben pedig jön Mika is, a Grace Kellyvel itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, a hip-hop után egy kis rock, Kid Rocktól All Summer Long, a nyár után az ősz, és annak is az egyik legszínesebb időszaka vette kezdetét, rozsdabarna, sárga és mindenféle színben pompázó ruhába öltözött a természet. Ma 14-19 fokra a nap első felében több felhőre, délután némi napsütésre is számíthatunk, esni nem fog.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az óravégi ajánló fókuszában az Egyesült Királyság, egyrészt a Bermuda dala miatt, amelynek címe London. Ők is jönnek, és a Szigetország egyik legnevesebb elektronikus duója a 90-es és 2000-es évekből, a Moloko és a Sing It Back. Rögtön 10 óra, tartunk egy kis szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi glamour magazinban és a glamour napok applikációban. Árkád, glamour napok.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több speciális férőhelyre lenne szükség. Még királyabb lesz a Király utca. Japánban nyert világkupát a pécsi sportoló. Szendi Hajni vagyok. Több speciális férőhelyre lenne szükség a gyermekvédelemben. A pécsi baleset is erre világított rá. A gyermekvédelmi intézményrendszerben tapasztalható férőhely hiányra hívta fel a figyelmet most a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egy pécsi gyermekotthonban történt súlyos baleset kapcsán. Az eset még a nyáron történt, amikor egy fiatal lány megpróbált kijutni az intézményből, majd az épület tetejéről lezuhant. A lány súlyos sérüléseket szenvedett, kórházi kezelés rehabilitációja jelenleg is tart. A főigazgatóság tájékoztatása szerint a belső vizsgálat nem tárt fel személyi vagy tárgyi mulasztást. Ugyanakkor megállapították, hogy a fiatal gondozása nem a szükségleteinek megfelelő intézményben történt. Japánban nyert világkupát a pécsi paratriatlonos. Világkupa győzelemmel zárta az idei szezon tehát Mocsári Bence, a pécsi sportiskola paratriatlonostája. A magyar sportoló Japánban, Csibában rendezett versenyen a férfi PTS 5-ös kategóriában szerezte meg az aranyérmet, 1 óra 43 másodperces idővel ért a célba. Kulturális programokkal töltik meg a Király utca kevésbé nyüzsgő részét Pécsen. Szombaton rendezik meg ugyanis a Még királyabb utca elnevezésű kulturális esemény, amely a Király utca, Szent Mór utca és Búza tér közötti szakaszát szeretné élettel megtölteni. Délután 2 és este 8 óra között koncertekkel, DJ-szettekkel, fotókiállítással, lemezbörzével készülnek. Országos régiségvásárt szerveznek Pécsen október 29-én. A helyszín a vásártér lesz. Régi használati tárgyak, antik holmik és gyűjtőknek való különlegességek is szerepelnek majd a kínálatban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Hűvös lesz a hajnal, holnapban 7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, délután pedig a hét utolsó munkanapján 14-19 fok valószínű. Eltehetjük az esernyőt, mert hogy kicsi a csapadék kialakulásának az esélye, az északi szél viszont időnként megélénkülhet, ezért hidegebbnek érezzük majd a délutáni hőmérsékletet, mint amit a valóságban a hőmérőhigany szála mutat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Míg gyermekeink a Bon Jovi nép hallatán a Tizit alakító Millie Bobby Brown férjére asszociálnak, addig nekünk apukája a reszelős hangú John Bon Jovi kíván pillanatokon belül szép napot. Jön a Have a Nice Day, nem sokára Eminem, Dido-val, George Michael és a TNT is. 5 perccel múlt 10, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, az ölelés világnapja van október 15-e, és ezen a napon egy egész lányzenekar kérlel minket, hogy ne hagyjuk már őket faképnél. Jön az amerikai Jade, és 92-es slágerük a Don't Walk Away a Billboard Hot 104. helyéről.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, mondják a terelést az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál. A 17-es kilométernél a két belső sávon halad a forgalom, a kialakult kocsisor 2-3 kilométeres, és egészen október 20-áig velünk marad az állandó torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a Nagy Duna híd előtt a hidat is érintő munka zajlik,

0: zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Pécs már a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
1: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb helyen felhősen indult a csütörtök, de jó hír, hogy délutánra kisüt a nap. És minden rendben lesz, azaz Everything's Gonna Be Alright, jön majd a Sweetbox slágere és zenél a Magna Cum Laude is. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közvetlen vonatjárat indul majd Miskolcról Münchenbe. Kiállítás nyílik a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. Elvonulhatnak majd a felhők. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Közvetlen Railjettel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Moson-Magyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás, amely legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Ez ilyen hányás hasmenés és megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
1: Újabb hajók adtak le tűz miatt vészjelzéseket a Fekete-tengeren. Este egy román kikötő közelében csaptak fel a lángok egy hajón, de ezt végül meg tudta fékezni a legénység. Reggel aztán egy másik San Marinói hajó kért segítséget 14 mérföldnyire onnan. A helyszínre mentőhajó és helikopter is érkezett, sajtóhírek szerint a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román hadsereg radarjai egyébként drónrajt észleltek hajnalban a Kígyó-sziget közelében. Az egyik eszköz rövid időre behatolt Románia légterébe. A szegedi papucs múltjáról és jövőjéről nyílik kiállítás. A látogatók a szegedi Kiskunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak mától. Holnap a Dóm látogatóközpontban egy konferencián vitatják meg, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten, keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha egy kétbetűs szóval kellene jellemezni a világot, amelyben élünk, az biztosan az AI lenne így 2026-ban, viszont a 2004-es évben, amikor az Alcazar This is the World We Live In című dala megjelent, még alig volt 2 megapixeles a kamerája a mobiltelefonoknak, és épp csak, hogy Mark Zuckerberg és haverjai egy koleszszobában elindították a Facebookot. 4 perc elmúlt 11, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 9 év várakozás után örülhetnek a Jamiroquai rajongók. A banda 9. albuma, ha minden igaz, jövő tavasszal érkezik. Addig is egy kis Kent Heat itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, akik gyakran járnak arra, azok tudnak róla, a többiek kedvéért mondom. Állandósult tulajdonképpen az egész napos torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a Nagy Duna híd és az M5-ös csomópont között. A hidat is érintő karbantartás zajlik egészen október 20-áig. A két külső sávot lezárták, aki tud, válasszon másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alex Gaudinoval és Majoros Ritával irány Calabria a legfrissebb hírek után. A Destination Calabriával indul a Best délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Max M. Levente vagyok. Destination Unknown.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
5: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Estate, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gobé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudás Központban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közeledtével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Két fővárosi iskolában volt bombariadó, új dinoszaurusz faj maradványait találták meg Horvátországban. Előbb-utóbb kisüthet majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bombafenyegetést kapott két budapesti iskola, a 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnáziumba, valamint a Pestújhelyi általános iskolába is érkezett este fenyegető levél. A rendőrség reggel elkezdte átvizsgálni az érintett épületeket. A gimnáziumba küldött levelet egyébként a helyi rendőrség is megkapta. Napi szinten éhezik több mint 600 millió ember a Földön. Egyebek mellett erre mutatnak rá szakemberek a holnapi élelmezési világnap kapcsán. Október 16-án az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
3: Az Élelmiszerbank Egyesület naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer tud megmenteni. Ezek a legnagyobb része több mint 800 áruházból származik, ahonnan minden reggel összegyűjtjük az előző napi feleslegeket. Azonban minden lehetőséget kihasználunk, akkor a kisebb vendéglátóhelyekre, kisebb pékségekbe, kantinokba is eljuthat ez a program. Éppen ezen dolgozunk, és hogyha sikerül elérni, hogy nem csak 800 vagy 900 helyről mentünk naponta, hanem akár több ezer helyről, akkor mindenképpen tudunk segíteni a nélkülözőknek is, és a bolygóval is jót teszünk, hiszen vissza tudjuk szorítani a élelmiszerpazarlás.
2: Jól töltötte az éjszakát 14. Leó. A pápát kedden megműtötték, a jobb tüdejéből távolítottak el rossz indulatú daganatot a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint az operáció utáni helyzet problémamentes. A katolikus egyházfő tegnap misét is koncelebrált a kórterméhez tartozó kápolnában. A pápának a műtéttől számított egy hétig kell kórházban maradnia. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. Amint egy 130 millió éves csontok, egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevőjé lehettek. A nyakcsigolyákat, gerinccsontokat és bordákat a nyugati partoknál emelték ki a vízből. A kutatók szerint most először tárnak fel ilyen maradványokat, közvetlenül a tengerfenéken. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten-keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép csütörtököt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy itt vagyok, hogy egyszerűen csak jó hangulatot hozzak délutára. Levinek jó pihenést kívánok, önöknek pedig jó lendületet a délutára, Beyoncéval, a Jetlaggel és most Alex Gaudioval, jön a Destination Calabria, Krisztál Waterszel. Szép napot!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Without a dope beat.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fehér.

0: Bestefem a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, nagyon remélem, hogy ma is együtt utazunk, bárki bármerre jár az ország útjain, küldheti az infót, én pedig adom is tovább. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon legalább 10 kilométeres a kialakult torlódás, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni. Sokan emiatt lemenekülnek az autóútról, úgyhogy a környező utak is telítettek, aki teheti, inkább kerülje el ezt a környéket és válasszon másik útvonalat. Ha pedig ilyenekről tudnak, akkor nagyon megköszönöm, ha ezt is megosztják velem, én pedig a többiekkel. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem sok minden van, amit megbántam az életemben úgy igazán, de egy dolgot nagyon. 2024 nyarán járt nálunk legutóbb a Coldplay, és nem voltam ott a koncertjükön. Nagyon sokáig gondolkodtam rajta, de végül nem mentem el, és őszintén ezt bánom a világon a legjobban. Azért a következő, hát ha a következő pár évben jönnek majd, úgyhogy ez most egy üzenet Chris Martinnak és a zenekarnak. Nagyon örülnék neki, akkor tuti ott leszek. Na de addig is hallgatjuk a kedvenceket tőlük is itt a Best FM-en. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön a Coldplay és az Adventure of a Lifetime. És itt lesz majd a Compact Disco és a Hősök dala is, ez a Minden rendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kétnapos uniós csúcs kezdődött Brüsszelben. Friss kenyérrel segítenek rászorulóknak a pékek. Napsütést is ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A versenyképességgel, az energiaárakkal, a költségvetéssel és Ukrajnával is foglalkozik a nemrég kezdődött kétnapos uniós csúcs találkozó. A tagországok állami, illetve kormányfői Brüsszelben tanácskoznak az Oroszországnak tulajdonított hibrid támadásokról, és megvitatják a legújabb közel-keleti fejleményeket. Vita várható a migrációról is, ennek középpontjában az uniós külső határok védelmének megerősítése, a válságkezelési eszközök fokozása és a hatékonyabb kitoloncolási eljárások állnak. Közvetlen Railjettel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Moson-Magyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Országos jótékonysági akciót szervez a holnapi Kenyérvilágnapja alkalmából a Magyar Pékszövetség és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez csatlakozó pékségek és sütőipari vállalkozások friss kenyérrel és péksüteményekkel segítik a rászorulókat. Ezt a Vöröskereszt regionális szervezetei juttatják el az érintettekhez, jelezte Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: Az idén 145 éves Magyar Vöröskeresztnek mindig is alapfeladata volt a szociális gondoskodás. Egy olyan országos partnerrel sikerül összefogni, a Magyar Pékszövetséget, aki hatékonyan tudja segíteni ezt a munkát. Az előzetes számításunk szerint több mint 2 tonna élelmiszer tudunk majd átadni egyébként rászorulóknak, időseknek, egyedül élőknek, családoknak, és ugye ez az együttműködés, ami tavaly kezdődött, egy hosszú távú stratégiai együttműködés következő állomása. Bízunk benne, hogy még inkább tudunk szorosan együttműködni a szociális gondoskodás területén a rászorulók érdekében.
1: Robbanás volt egy melléképületben Kecskeméten. A nagyjából 10 négyzetméteres ingatlan födéme beszakadt. A tűzoltók egy embert speciális hordágyon hoztak ki az épületből, majd átadták a mentőknek, közölte a katasztrófa védelem. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten, keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 1 óra után járunk már, és csütörtök délután van. Na már majdnem pénteket mondtam, de hát már érzem egy kicsit a hétvége szelét, úgyhogy szép délutánt kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel a Best FM-en, a Coldplay-jel, Azariával, Alice DJ-vel, vagy éppen most Madonna és Justin Timberlake dalával érkezik már is a 4 Minutes. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Felrobbant az internet az elmúlt napon, legalábbis az a része, akik imádták a 2000-es évek filmjeit, mert hogy Julia Stiles a Dancing with the Stars-ban szerepelt Amerikában, és neki volt egy filmje 2001-ben, ez a Szívem érted repes, ami egy ilyen táncolós film, ha esetleg valaki nem látta volna, de ugyanazt a koreográfiát hozta le a Dancing with the Stars-ban, mint amit a Szívem érted repes című filmben a 2000-es évek elején, és hát fantasztikus volt. Egyébként, aki nem látta, érdemes megnézni, a Facebook és az Instagram oldalunkon sztoriba kiposztoltam, úgyhogy lessék meg, szerintem fantasztikus. Na és azért kapcsolódik ehhez a nap kérdése, mert itt a kollégákkal erről beszélgettünk ebédnél, és azt beszéltük, hogy ez a film is milyen jó volt, meg az is, meg amaz is, és hogy melyikből tudunk idézni, melyek azok a filmes idézetek, amiket tényleg akár hétköznapokban is használunk, ezek közül a kedvencek közül. Úgyhogy ez a nap kérdése, ki milyen filmes idézetet használ a mindennapokban, mik a kedvenc filmes idézeteik, akár lehet 90-es évek film, 2000-es évek vagy napjaink kedvencei, vagy lehet ez akár egy sorozat is, szóval jöhetnek ezek a kedvenc idézetek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, lehet ide is írni, de a Facebookon, az Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És hogy egy kis hangulatot is hozzak ehhez, House of Glass Disco Down, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzük rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok az útlévőknek. Kaptam egy információt Budapestről, hogy baleset történt a Margit híd budai híd főjénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Illetve az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon az Ecser-Maglód csomópontnál befejezték a munkákat, a 44-es kilométernél minden sáv járható, és feloszlóban a kialakult torlódás. Az M5-ösön Röszke felé Kecskemét térségében elbontották a terelést, a 89-es és a 96-os kilométernél már minden sáv szabadon járható. Az időközben kialakult torlódás itt is folyamatosan csökken. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tegye föl az a kezét, aki még nem bulizott és nem ordította végig a szerelembombát a Back to Black-től. Biztos vagyok benne, hogy szinte senki nem tette fel a kezét, mert ez az a dal, amire szerintem mindenki egyszer legalább bulizott, akár a tini diszkóban, akár később bármilyen ilyen retrós buliban. Na megyek tovább hasonló jó hangulatú dalokkal, mert mindjárt 2 óra van, még pár percünk a hírekig, utána indulunk majd a Caesar Sisters-el. Itt lesz az I Don't Feel Like Dancing. És zenél a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem a két Dunán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
4: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Vízivilágban és Sauna Világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Sex Transport október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közeledtével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondéria Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Valamivel több lehet a COVID-fertőzés a közeljövőben. Magasabb a Mont Blanc, mint 3 éve. Napos napokat ígérnek a meteorológusok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem mindig azt hordjuk, amit gondolunk, a vizsgált ruhák 15%-ánál nem stimmelt a címkén szereplő összetétel. A fogyasztóvédelem nyáron főleg női termékek anyagát ellenőrizte, 100% viszkóz tartalmúként jelölt nyári ruhákét, illetve 100% pamutként feltüntetett fehérneműkét. A szakemberek beszereztek bevásárlóközpontokban, üzletláncokban, piacokon, szaküzletekben, webáruházakban kapható termékeket is. A tájékoztató sok esetben nem felelt meg a valóságnak. Megszaporodhatnak a koronavírusos esetek a közeljövőben. A szennyvíz mintákban ugyanis országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja. Ezt tapasztalták Salgótarján, Békés Csaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár esetében is. Ezeken a helyeken várhatóan nőhet majd a fertőzések száma. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos tisztítás, amely legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2020 megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
1: Megnőtt a Mont Blanc. Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 méteres, és ez 1 méter 88 centivel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet, a napsütés is alakít. Így a magasság mindig változhat. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten-keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, jó délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. 2 óra is elmúlt, 4 perccel lassan, úgyhogy ismét eljött az ideje, hogy isteni zenéket hallgassunk. Tartottunk pár perc szünetet, de most már jövünk, hiszen íves Gwen Stefani arra vár, hogy hozhassa a Let Me Blow Your Mind dalukat, de a Caesar Sisters már indítja is az órát. I Don't Feel Like Dancing.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tankcsapda és a Pesten megjelent Isten. A folytatásban Mark Morrison és a Return of the Mac érkezik, előtte a napkérdése, vagyis jobban mondva a válaszok, amiket a hallgatóktól kaptam. Arra vagyok kíváncsi, kinek melyik a kedvenc filmes idézete és mikor szokta ezeket használni. Azt írja Zsuzsi, az élet olyan, mint egy doboz bombon. Ez a Forrest Gumból van, és akkor szoktam mondani, amikor fogalmam sincs, mi fog történni a következő napokban. Mondjuk három gyerek mellett ez minden reggel aktuális. Hajrá, Zsuzsi! Írt Anita is. Segítség, felnőttem. Tudom, nem pont így hangzik a filmben, de én azt érzem minden hónap elején, amikor megérkeznek a számlák. Gábor is írt, hasta la vista, baby. Ez a Terminator 2-ben van, ezt akkor használom, amikor végre péntek délután kilépek a munkahelyem ajtaján, és néha akkor is, amikor elfogy a türelmem, megy egy értekezletem, mondjuk az elmúlt órában. Pont ezt mondtam a kollégáknak. Akkor kitartás neked is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy idézni ott is lehet. Zenét hallgatni és jó zenéket hallgatni pedig itt. A Blue érkezik hamarosan is, a One Love. Tavaly nyáron voltam egy Blue koncerten, hát a Teenager Rita újra teenager volt, imádtam, úgyhogy a One Love volt a folytatásban is, ordítva fogom énekelni, szóval én itt leveszem a hangot, önök viszont adjanak rá egy kis kakaót. Mark Morrison dalára, Return of the Mac a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Kapta budapesti útinfókat, már meg is hoztam őket, ugyanis baleset történt, méghozzá a Dagály utcánál a Népfürdő utcában, és igazából egy kérdésem is lenne az Árpád hídon autózókhoz, mert baleset történt az Árpád hídon, ezt írta nekem egy kedves hallgató, de hogy most a Pestről Budára, vagy a Budáról Pestre vezető oldalon, ezt sajnos nem írta meg, úgyhogy nagyon megköszönném, ha valaki felhívna az infóval. 0620-55-55-155 a számunk, szóval mi újság az Árpád hídon. Aztán rá is pillantottam az autópályák és autóutak infóira. Két autó ütközött az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé Ófehértó közelében a 254-es kilométernél zárva a külső sáv. És rosszul lét miatt mentő helikoptert várnak a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között, a 169-es kilométer környékén meg is állították a forgalmat. 0620-55-55-155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi glamour magazinban és a glamour napok applikációban. Árkád. Glamour napok.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Nightshift-tel az éjszakába délután 6-tól.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bizonytalan a pécsi nemzeti kaszinó felújítása. Közlekedési táblákat döntött ki egy autó. Az évszaknak megfelelő időjárásra készülhetünk. Bizonytalan a pécsi nemzeti kaszinó felújításának jövője. Továbbra sem tudni, milyen formában fejeződik be az épület együttes felújítása. A Kínai utcai patinás ingatlanba eredetileg oktatási és tehetséggondozó központot, valamint kollégiumot alakítottak volna ki. A tervek között 17 oktatóterem, 125 kollégiumi férőhely, kulturális rendezvényeknek helyet adó díszterem és a pécsiek számára is nyitott közösségi tér szerepelt az MCC programjában. Az épületet szeptemberben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vette át, amely jelenleg a beruházás dokumentumait, szerződéseit és a műszaki tartalmát vizsgálja. A tárca tájékoztatása szerint a felülvizsgálat után hozhatnak csak felelős döntést a folytatásról. Országos versenyen végeztek az élmezőnyben a pécsi víziközmű szerelők. A negyedik helyet szerezték meg a pécsi Tettyeforrásház ZRT 3 fős csapata a 23. országos víziközmű szerelő versenyen, amelyet Szolnokon rendeztek meg, és 27 szolgáltató csapat vett részt rajta. A vízőrzők elnevezésű pécsi brigádnak valós munkakörülmények között kellett bizonyítania szakmai felkészültségét. A versenyzők többek között vízhálózati bekötéseket végeztek, vízmérőket építettek be, és tűzcsaptelepítési feladatokat is megoldottak. Az értékelésnél nem csak a gyorsaság, hanem a precizitás, a szivárgásmentes szerelés és a munkavédelmi szabályok betartása is sokat nyomott alatba számított. Közlekedési táblákat döntött ki egy autó Babarc közelében. Vasárnap történt meg a baj az 57-es főúton. Egy személyautó a Járda-szigeten álló közlekedési táblának ütközött, majd az út közepén állt meg. A járműben ketten utaztak, szerencsére senki sem sérült meg. A helyszínre a mohácsi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az autót. Pécsi fotóművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Dél-Franciaországban a Vazarelli Alapítvány épületében. A Pillantások Pécs városára című tárlat október 30-áig látogatható, és a Baranyai megyeszékhely épített örökségét, rejtett részleteit, valamint mindennapi életét mutatja be. A kiállítás a FOTAO Fotófesztivál része. A mecsek ihlette textilalkotások láthatók Pécsen. Megnyílt ugyanis Tressner Barbara Bodobac áttörés című kiállítása az I Love Pécs Caféban, a Design Pécs idei programsorozat részeként. A művész alkotásait a mecsek természeti világa, valamint szabályosság és a szabadság közötti egyensúly keresése ihlette.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Hűvös lesz a hajnal, holnapban 7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, délután pedig a hét utolsó munkanapján 14-19 fok valószínű. Eltehetjük az esernyőt, mert hogy kicsi a csapadék kialakulásának az esélye, az északi szél viszont időnként megélénkülhet, ezért hidegebbnek érezzük majd a délutáni hőmérsékletet, mint amit a valóságban a hőmérőhiganyszálam mutat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Ma már csütörtök van, egy nappal közelebb kerültünk a hétvégéhez. A mikrofonnál este haték H. Horváth László. Nosza rajtam, indítom a zenei maratont. Jön a 90-es évekből Sheryl Crow és az All I Wanna Do. Előtte itt van Árás Rebekával, ez már a Temptation.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Október a látás hónapja, egyre többet ülünk a monitorok előtt, és persze bámuljunk a telefonunkat is, úgyhogy könnyebben tönkre megy a szemünk, hogy mit tehetünk ennek megelőzésének érdekében, és hogy akkor mi a teendő, ha már a baj bekövetkezett. Ezzel foglalkozunk hétvégén a Pécs Café Light-ban, mindkét nap a szokásos időben 3 óra után kezdünk. Most viszont folytatom, méghozzá nem is akármivel, velünk lesz majd Robbie Williams újdonsága, Desire, előtte irány Manchester, ez már a Simple Red.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Hidegfronti hatás érvényesül, éppen ezért a fejfájós, valamint migrénes panaszok erősödhetnek, ráadásul ilyenkor az érzékenyebbek, picikét feszültebbek is lehetnek. Ami viszont nagyon jó hír, hogy Pécset nagyjából 19-20 fokat mérhetünk. Holnap reggel 6, napközben 17 fok lesz, úgyhogy ajánlott a réteges öltözködés. Kevesebb lesz a napsütés, viszont nem számíthatunk csapadékra. Aztán szombaton reggel 4, napközben a 18 fok a jellemző, míg vasárnap és hétfőn 20-21 fokot mérhetünk, és az a jó hír, hogy különösen változás jövő héten sem lesz. Időjárás után a programajánlatok, aztán velünk lesz többek között Geszti Péter és Lotfi Begi, hozom a Salt & Pepa 90-es klasszikusát What a Man, előtte játszik a Maroon 5, perceken belül szól a Makes Me Wonder.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ön is bekötött szemmel jár, érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
4: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag, esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár.

0: Heszi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Sex Transport október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkóstoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holci Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondéria Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Bár ma még nem mondtam, naná, hogy várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom 30-as 889 Szent Egy Hetes. Rövidesen friss hírek majd délután 4-kor, addig is megidézzük a nyári élményeket. Elő lehet szedni mindent, ami a forrósággal, vagy éppen a csobbanással kapcsolatos. Itt van Gáspár Laci és a Füllet Forró Nyár a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Segítel az Angel 2000-ben nagyjából két óránként szólt a rádiókban, én csak egyszer fogom játszani. Ezzel folytatódik a zenei maraton a hírek után hamarosan a Best FM-en.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kivágnak egy emblematikus házfát, régészeti szakkör indult pécsi diákoknak. Megelevenednek az 56-os forradalom emlékei. Az 1956-os forradalom emlékei elevenednek meg Pécsen. A Vörös Csillagtól a Lyukas Zászlóig címmel nyílik kiállítása a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya vármegyei levéltárában Pécsen. A tárlat az 56-os forradalom előzményeit, eseményeit és az azt követő megtorlásukat mutatja be levéltári iratok, dokumentumok és korabeli naplók segítségével. Több speciális férőhelyre lenne szükség a gyermekvédelemben. A pécsi baleset is erre világított rá. A gyermekvédelmi intézményrendszerben tapasztalható férőhely hiányra hívta fel a figyelmet most a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egy pécsi gyermekotthonban történt súlyos baleset kapcsán. Az eset még a nyáron történt, amikor egy fiatal lány megpróbált kijutni az intézményből, majd az épület tetejéről lezuhant. A lány súlyos sérüléseket szenvedett, kórházi kezelése, rehabilitációja jelenleg is tart. A főigazgatóság tájékoztatása szerint a belső vizsgálat nem tárt fel személyi vagy tárgyi mulasztást. Ugyanakkor megállapították, hogy a fiatal gondozása nem a szükségleteinek megfelelő intézményben történt. Kivágnak egy emblematikus házfát, mert Cseknádasdon baleset veszély. Ez az oka ennek. A szakértői vizsgálat jelentős korhadást, a gyökérzetnél gombás megbetegedésre utaló jeleket és a fa stabilitását veszélyeztető károsodásokat tett fel. Ezért vágják ki ma ezt a fát. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell készülni. Régészeti szakkör indult pécsi diákoknak, különleges régészeti szakkört indított el a Janus Pannonius Múzeum, a pécsi belvárosi általános iskola 5. és 6. osztályos tanulóinak. A 8 alkalomból álló foglalkozásokat Gábor Olivér régész, múzeológus vezeti, aki valódi régészeti leleteket is be fog mutatni majd a gyerekeknek. Díjnyertes filmek érkeznek Pécsre a Szemrevaló Fesztiválon. Ma kezdődik el a 15. Szemrevaló Fesztivál, amely a kortárs német, osztrák és svájci filmek legjavából válogat. A rendezvény sorozathoz Pécs is csatlakozik. Október 27-e és 31-e között az Apollo moziban 5 alkotást láthat a közönség. A program 27-én az Űr a szívemben című filmmel indul, majd másnap az Ön hisz az angyalokban? Ez következik. Október 29-én az Esti műszak, 30-án a Róz, 31-én pedig a Vilma többet akar kerül majd a vászonra. A filmek eredeti nyelven magyar felirattal lesznek láthatók, így a pécsi nézők is betekintést nyerhetnek a német nyelvterület filmművészetébe.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Hűvös lesz a hajnal, holnapban 7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, délután pedig a hét utolsó munkanapján 14-19 fok valószínű. Eltehetjük az esernyőt, mert hogy kicsi a csapadék kialakulásának az esélye, az északi szél viszont időnként megélénkülhet, ezért hidegebbnek érezzük majd a délutáni hőmérsékletet, mint amit a valóságban a hőmérőhigany szállam mutat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően van két jó hírem. Az első az, hogy elhallgatok, aztán pedig, hogy jönnek a dalok méghozzá megállás, megszakítás mentesen, több mint 20 percen keresztül. Olyan sztárokkal töltjük majd az időt, mint Mario Winans vagy éppen Robin Raz. A sort kezdi a Black Eyed Peas, szól már is a Don't Lie.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Közönség találkozót tartanak Pécsett a Kultikuránia moziban október 18-án, vagyis vasárnap, ugyanis akkor vetítik majd az Örökség című filmet. A találkozón lesz majd lehetőség kérdezni Molnár Árontól és Staub Viktóriától is. Nálunk a Pécs Café Lightban vendég lesz majd Tasnádi István rendező, aki sok-sok minden kulisszatitkot is elárul az alkotásról. 30-as 889 107-es közlekedési információ Attilától. Azt írta, hogy a Komlói úton cirkál a Trafipax, szóval akkor arrafelé csak óvatosan. Köszönöm szépen és jó utat! Itt lesz velünk Denzel, valamint a Pump It Up, énekel egyet Tóth Gabi, ő viszont már Meredith Brooks és a Beach a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. A holnapi nappal beindulnak a színpadi programok is a Pécs-Haradi Lányvásáron, nézzük már is a lényeget. 5 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, aztán 7 órától fellép a 4-es Street, 20 óra 30-tól a Gobé, míg 21 óra 30-kor színpadon Daniel Fi. A bulinak itt sem lesz vége, mert hogy egy utcabá fogja zárni a sort, méghozzá a Platin zenekarral 22 óra 30 perctől. Szombaton napközben kiderül többek között, hogy ki lesz a Pécs-Haradi Lányvásár szépe, mindemellett jönnek a hagyományőrző programok, este 7 órakor kezd a Neoton, 20 óra 30-kor a Trio Mandili, míg 21 óra 30-kor a Bagosi Brothers Company következik, majd pedig utcabál egy DJ-vel. A program vasárnap zárul, többek között Jó ebéte szól majd a nóta, de ott lesz a Gexim, illetve a Naív is méghozzá nagy színpadon. Hamarosan folytatódik a zenei maraton méghozzá a hölgyekkel. Jön majd a tengeren túlról Britney Spears, Itthonról Frenyó Ágnes, azaz Ágnes Vanilla, tőle szól a Most Jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Október 15-e van, méghozzá csütörtök, névnaposokat Terézek és az Arankák, az Isten éltesse őket. Jönnek a születésnaposok, 67 éves Rudolf Péter Kossuth Díjas színész, aki többek között az Üvegtigrisben hatalmasat alakított, 64 éves Gazdag Tibor színész és zeneszerző, ő volt Pongrász doktora Jóban Rosszban sorozatban, és 33 éves Kántor Kitty színésznő. A folytatásban hamarosan friss hírek, délután 5 órakor, addig is zenél a Bombon, szól a Szexepélem, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Segítel az Angel 2000-ben nagyjából 2 óránként szólt a rádiókban, én csak egyszer fogom játszani. Ezzel folytatódik a zenei maraton a hírek után, hamarosan a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag, esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandilis. Zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpecs.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
3: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
4: Anya, mikor indulunk már?
5: Anya, mikor indulunk már?
6: Gyerekek, amint beindul az autónk.
7: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
1: 60. Pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holci Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondéria Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyvesket címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
9: Bizonytalan a pécsi nemzeti kaszinó felújítása. Közlekedési táblákat döntött ki egy autó. Az évszaknak megfelelő időjárásra készülhetünk. Bizonytalan a pécsi nemzeti kaszinó felújításának jövője. Továbbra sem tudni, milyen formában fejeződik be az épület együttes felújítása. A Kinály utcai patinás ingatlanba eredetileg oktatási és tehetséggondozó központot, valamint kollégiumot alakítottak volna ki. A tervek között 17 oktatóterem, 125 kollégiumi férőhely, kulturális rendezvényeknek helyet adó díszterem, és a pécsiek számára is nyitott közösségi tér szerepelt az MCC programjában. Az épületet szeptemberben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vette át, amely jelenleg a beruházás dokumentumait, szerződéseit és a műszaki tartalmát vizsgálja. A tárca tájékoztatása szerint a felülvizsgálat után hozhatnak csak felelős döntést a folytatásról. Országos versenyen végeztek az élmezőnyben a pécsi víziközmű szerelők. A negyedik helyet szerezték meg a pécsi Tettyeforrásán ZRT 3 fős csapata a 23. országos víziközmű szerelő versenyen, amelyet Szolnokon rendeztek meg, és 27 szolgáltató csapat vett részt rajta. A vízőrzők elnevezésű pécsi brigádnak valós munkakörülmények között kellett bizonyítania szakmai felkészültségét. A versenyzők többek között vízhálózati bekötéseket végeztek, vízmérőket építettek be, és tűzcsaptelepítési feladatokat is megoldottak. Az értékelésnél nem csak a gyorsaság, hanem a precizitás, a szivárgásmentes szerelés és a munkavédelmi szabályok betartása is sokat nyomott alatba számított. Közlekedési táblákat döntött ki egy autóbabarc közelében. Vasárnap történt meg a baj az 57-es főúton. Egy személyautó a Járda-szigeten álló közlekedési táblának ütközött, majd az út közepén állt meg. A járműben ketten utaztak, szerencsére senki sem sérült meg. A helyszínre a mohácsi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az autót. Kulturális programokkal töltik meg a Király utca kevésbé nyüzsgő részét Pécsen. Szombaton rendezik meg ugyanis a Még királyabb utca elnevezésű kulturális esemény, amely a Király utca, Szent Mór utca és Búzatér közötti szakaszát szeretné élettel megtölteni. Délután 2 és este 8 óra között koncertekkel, DJ-szettekkel, fotókiállítással, lemezbörzével készülnek. Japánban nyert világkupát a pécsi paratriatlonos. Világkupa győzelemmel zárta az idei szezon tehát Mocsári Bence, a pécsi sportiskola paratriatlonistája. A magyar sportoló Japánban, Csibában rendezett versenyen a férfi PTS 5-ös kategóriában szerezte meg az aranyérmet, 1 óra 43 másodperces idővel ért a célba.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
9: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Siót csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Hűvös lesz a hajnal, holnapban 7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, délután pedig a hét utolsó munkanapján 14-19 fok valószínű. Eltehetjük az esernyőt, mert hogy kicsi a csapadék kialakulásának az esélye, az északi szél viszont időnként megélénkülhet, ezért hidegebbnek érezzük majd a délutáni hőmérsékletet, mint amit a valóságban a hőmérő higanyszála mutat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Neked jó pihenést, hiszen holnap már visszatér Ince Anna Mária. Én viszont maradok és játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Seggyivel kezdünk, szól az Angel a Best FM-en.
0: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: A folytatásban néhány szóban a várható időjárásról. Holnap reggel 6, napközben a 18 fok a jellemző, és bár egy kicsit több lesz a felhő felettünk, nem kell számítanunk csapadékra. Szombaton reggel 4 fokra ébredünk, napközben a 18-19 fok a jellemző, míg vasárnap 20 fok lesz, méghozzá sziklázó napsütéssel, úgyhogy érdemes szabadtéri programot szervezni, ami pedig a következő hetet illeti. Éjszaka jellemzően 8-12, napközben pedig 18-19 fok lesz, úgyhogy marad a kellemes őszies időjárás. Hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz Madonna, a Crystal, ez pedig már a páros dala. Itt van Bob Merle és a Funkstead Lux közöse, Sun is Shining a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. A Pécsi Kulturális Központban október 20-án este 7 órától lesz látható a Féltestvérek című darab. A két személyes előadásról Ivancsics Ilona, Jásza Imre díjas színésznővel beszélgetek. Jó napot kívánok!
1: Jó napot!
0: Kérem, hogy meséljen a hallgatóknak a darabról.
1: A darabnak érdekes a története, mert Vasányi Anna, pécsi kedves kolléganő keresett meg, akit amikor én dolgoztam a Pécsi Színházban, akkor Pince Színházban, akkor ismertem őt meg, dramaturg, jelmeztervező, egy nagyon sok oldalú hölgy, nagyon szerettem az írásait, és a másik oldalon pedig Pécset találkoztam Melindával, Lukács Melindával, akit viszont nem ismertem, ismeretlenül keresett meg Anna darabjával. És elolvastam ezt a két személyes darabot, ugye az én szerepem egy úgymond Kossuth Díjas színésznő, aki egy kicsit ki van ábrándulva úgy mindenből, de egy nagyon jó pofa, rengeteg humorral átszőtt a szerep, és rögtön azt mondtam Melindának, ismeretlen, hogy jó, rendben van, csináljuk meg, vállalom, és ez két testvérnek a története, illetve hát a címében benne van féltestvérek története. A Melinda játssza az énekesnő szerepet, én pedig a színésznőt, aki, hát Melinda egy olyan élethelyzetbe kerül a darabban, Kamilla szerepét játssza, hogy oda költözik a testvéréhez, Adélhoz, én játszom Adél szerepét, és hát így együtt, hogy jön neki egymással. Na most az én karakterem egy nagyon erős személyiség, és az övé pedig egy visszafogottabb, kicsit mújjább szerep, és ez a két nő összetalálkozik egy lakásban, és aztán elindulnak a bonyodalmak. Tele van humorral, Anna nagyon jól ír, nagyon jó kis szarkasztikus humora van, és nagyon szeretem őt, és bízom benne, hogy a közönség is szeretni fogja a darabot.
0: Milyen volt a próba folyamat, és milyen a közös játék Lukács Melindával?
1: Nagyon kedves lány Melinda, nagyon megszerettem őt. A próbának az volt az érdekessége, hogy ugye én Szentendrén lakom, Pécset lakik Melinda, és Szegeden pedig a rendezőnk, mert a Varsány Anna író rendezte a darabot, és akkor így összetalálkoztunk Budapesten, és így próbáltuk a darabot, pontosabban mi még utána Melindával Somogyban is, ami nyári Muzsákon van egy parasztházunk, és ott is próbáltunk, tehát Melinda akkor átjött hozzánk Pécsről, tehát elég különleges, körülményes volt a próba, de hát bízom benne, hogy így is összejött, így még nem próbáltam, megmondom őszintén, de annyira tetszik a szerep, és annyira szeretem, hogy rengeteget nevettünk, és bízom benne, és hát az a cél, hogy a közönség is nevessen, ugyanakkor a végén talán elgondolkodjék azon is, hogy mi is az élet értelme. Tehát, hogy együtt itt a testvérek vajon szeretik egymást, nem szeretik, nem akarom elárulni a darabot, de talán a végén egy kis, hát persze közben benne van egy kis keserűség is, de humor is, de a lényeg az, hogy azért ott vannak egymásnak, ez a két testvér ott van egymásnak a rosszban is és a jóban is, tehát ez a darabból is kiderül.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan hallható lesz a folytatásban Vastag Csaba, előtte jönnek Frediék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi Glamour magazinban és a Glamour napok applikációban. Árkád Glamour napok.
3: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Sex Transport október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkóstoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közeledtével hangversenyt ad a Pannon Félharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holci Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondéria Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban, ma van a kézmosás világnapja. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. Egy felmérés szerint a könyvelők több mint fele nem tartja elegendőnek a felkészülési időt, a szoftverfejlesztők jelentős része pedig még a tesztelés sem kezdte meg. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a Kézmosás Világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia. Nagykanizsán halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. A férfi tagadja a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Akkor jöhet egy kis dance, ami hát nem is olyan kicsi, az egy 120 perc, pont úgy, mint hétfőn a Classic House-nak, kedden a Funky-nak, szombaton a Hip-Hop-nak és az R&B-nek, úgy csütörtökön a dance zenéknek is jár 2 óra. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Miller, valam ezárcok mögött, én túl a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi Night Shift-es mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez mellékelt track listákat is.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Ha még nem tettétek volna meg, akkor Instán és Facebookon keressetek meg minket, szeressetek, lájkoljatok, szívecskézetek, kedveljetek, és akkor azon keresztül is felvehetitek velünk a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, így vagyunk fönt, de vannak a jól megszokott jó bejáratot elérhetőségeink is, úgy mint a 0625555155 számom jó SMS-hez, Viber üzenetekhez és persze telefonhíváshoz, és ott van még az infokukac, bestfmbudapest.hu

köszönöm.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Csütörtöki rezidensünk DJ Miller táncrendje érkezik a következő 60 percben. Gyorsan váltunk a rövidke szünet alatt. Héttől már Miller Imjána lemezjátszók mögött és a legnagyobb dance himnuszokból és klasszikusokból válogat, pörget és mixel. Még egy órán keresztül 7-től 8-ig itt a Best-en a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagoshi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízivilágban és szaunavilágban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudás Központban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Magasabb lett a Mont Blanc, többen fertőződhetnek meg koronavírussal az előttünk álló időszakban. Sylvester Stallone másképp forgatná már a filmjeit. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő hetekben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb szennyvízvizsgálatai szerint országos szinten továbbra is mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Több településen azonban növekedést mértek. Békés Csabán, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomerációban is emelkedtek az értékek. A szakemberek szerint a szennyvíz adatok arra utalnak, hogy a következő időszakban többen fertőződhetnek meg koronavírussal. Minden hetedik vizsgált ruházati és háztartási textilterméknél megtévesztő volt az anyagösszetételt feltüntető címke. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során kiderült, hogy több 100%-os pamutként árusított alsó nemű valójában jelentős mennyiségű poliésztert is tartalmazott. Volt olyan termék, amelynek több mint a fele műszálból készült. Egyes ruhadaraboknál a magyar nyelvű tájékoztatás is hiányzott vagy hibás volt. Az ellenőrzések ősszel folytatódnak. Megnőtt a Mont Blanc, Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 századméteres. Ez 1,88 századméterrel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó- és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet és a napsütés is alakít, így a magasság mindig változhat. A köztudatban egyébként 4810 méterre kerekítve él a Mont Blanc magassága. Francia tudósok megjegyezték, a csúcs továbbra is fagyos, az éghajlat még nem okozott jelentős változásokat rajta. Súlyos árat fizetett a kaszkadőr mutatványaiért Sylvester Stallone. A Rocky és a Rambo sztárja egy interjúban elismerte, hogy ma már megbánta, amiért akciófilmjeiben számos kaszkadőr mutatványt maga hajtott végre. 2010-ben a Feláldozhatók forgatásán például olyan súlyosan megsérült, hogy később 9 hát és 3 nyak műtéten kellett átesnie. A vállai és a szeme is megsérült. A színész szerint ostobaság volt ennyi kockázatot vállalnia. Most arra figyelmezteti a fiatalabb kollégáit, hogy az ilyen feladatokat inkább bízzák a profi kaszkadőrökre. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat, a szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még egy hónapig lehet jelentkezni a februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Ma van a kézmosás világnapja, dinoszaurusz csontokat találtak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a keresztféléves felvételi elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Összesen 3,7 milliárd forint előrehozott támogatást kaptak a magyar sertéstartók. Az összeget október 7-én folyósították az ágazat szereplőinek. Ebből 1,6 milliárd forint jutott a sertéshízók, 2,1 milliárd pedig a tenyészkocák után járó támogatásokra. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra, hogy az állatjóléti programok keretében fél évre előre fizessenek támogatást. Az intézkedés a nehéz piaci helyzetben segítheti a gazdálkodók pénzügyi tervezését. Az érintetteknek ugyanakkor a támogatási kérelmeket továbbra is be kell nyújtaniuk a megszokott határidőre. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Eddig ismeretlen dinoszaurusz faj maradványait tárják fel a tenger mélyén Horvátországban. Az isztriai félsziget partjainál mintegy 130 millió éves csontokra bukkantak a kutatók. A leletek egy hatalmas, hosszú nyakú, növényevő dinoszaurusztól származnak, amely megjelenésében a Jurassic Park című film egyik óriására emlékeztethetett. A szakemberek szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel dinoszaurusz csontokat. Eddig nyakcsigolyák, gerinccsontok és borták kerültek elő, de a kutatók további leletekre számítanak. Észak felül kisebb-nagyobb felhő tömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha ma lenne a racsolás, vagy a beszédhív a világnapja, bajban lennénk az óra első három előadójával, mert Rihanna jön, aztán a repülők, majd Robbie Williams. Ma egyébként a kézmosás világnapja van, ami már 2008 óta, október 15-én van, de hát nyilván a Covid óta extra figyelem kíséri ezt a napot. Jön a Pond Replay!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért. A Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk jól, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik, ugye? Jön a Little L itt a Best FM.

Best FM a legjobb zené 2007-ben a Rolling Stone magazini minden idők 20 legidegesítőbb dala között a harmadik helyre sorolta, sőt később a 90-es évek legrosszabb dalai között is a 8. helyre tette a most érkező kislemezt, ami ennek ellenére azért csak nyert egy Grammy-t. Jön a Bahamen és a Who Let the Dogs Out.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bombafenyegetés, több mint 10 budapesti iskola kaphatott levelet, az újraélesztés világnapja lesz holnap. Gulácsi Péter hamarosan ismét kapuba állhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 10 budapesti iskolát érhetett bombafenyegetés. Az érintett intézmények közül 2 a főváros 15. kerületében található. Az iskolák tegnap este kaptak fenyegető leveleket, ezért ma reggel rendőrök és tűzszerészek vizsgálták át az épületeket. A diákokat biztonságba helyezték, robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt azonban sehol sem találtak. A Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a keresztféléves felvételin elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Holnap lesz az újraélesztés világnapja, amely a hirtelen szív megállásra és az azonnali segítségnyújtás életmentő szerepére hívja fel a figyelmet. A túlélés esélyét jelentősen növelheti, ha rögtön megkezdik a bajba jutott újraélesztését. Az adatok azt mutatják, hogy egyre többen tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni, közölte Kovács Enikő, a Magyar Újraélesztési Társaság elnöke.
2: A hirtelen szívmegállás vezető halálok. A túlélés jelentősen javítható akkor, hogyha valaki összeesik és elveszíti a légzését, keringését, akkor a körülötte állók azonnal megkezdik az újraélesztést. Ezek a lépések nagyon-nagyon egyszerűek. Egyre jobban mernek az emberek segíteni ilyenkor. Szerencsére Magyarországon is nő annak az aránya, amikor valaki segít, kb. 70%-ot is eléri már Magyarországon is ennek az aránya.
1: Szombaton visszatérhet a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, akit családjával együtt fegyveres rablásért spanyolországi otthonában. A korábbi magyar válogatott kapus és hozzátartozói nem sérültek meg, de a történtek miatt a futbolista kihagyta a csapat a keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Gulácsi szerdán már arról írt, hogy szeretnének visszatérni a megszokott életükhöz. Az 58-szoros válogatott játékos várhatóan az Elcse elleni bajnoki ismét kezdő lesz. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat. A szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Új album és világkörüli turné állítólag. És állítólag mind a kettő jövő év március környékére datálódik. Hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban még nem érkezett sem a menedzsmenttől, sem személyesen tőle, de ha minden igaz, akkor ezek Justin Timberlake jövő évi tervei. A Can't Stop the Feeling-el indulunk már is.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék az Üllői úti ma esti meccs miatt, még úgy durván 2,5 óráig kell számítani az ilyenkor megszokott terelésekre, korlátozásokra, szóval éjfélig még tessék arra számítani, hogy szakaszosan és időszakosan lezárják az Albert Flórián utat, az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat, Fék utcát, Gyáli utat, Bláti Otto.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Rengetegszer beszéltem már én is arról, hogy nagyon sok ismert dalt eredetileg a pop királyának, Michael Jacksonnak írtak, aki aztán végül lemondott róluk, és így kerültem például Jennifer Lopezhez az If You Had My Love, vagy Justin Timberlakehez a komplett első szólóalbumának az anyaga. Természetesen ez a kis húggal Janet Jacksonnal sincsen másként. Hetedik albumára az All For You-ra például megírták az I'm a Slave For You-t, amelyet aztán végül Britney Spears vitt sikerrel. Jön most a címadó dal itt a Best FM-en.

játszom a legjobb zenék. Madonna most már több mint 40 éves karrierének ismeretében eléggé hihetetlen, hogy ez alatt csak 28 Grammy jelölést kapott, és ebből a 28-ból is csak 7-et tudott díjra váltani, bár lehet, hogy ezek a számok nőni fognak jövőre, hiszen legutóbbi Confessions 2 című albumát több kategóriában is szeretné jelölni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban élelmezési világnap lesz holnap. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Holnap lesz az élelmezési világnap. Az idei motto innovációval a fenntartható és méltányos élelmezésért. Október 16-án egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy mit tehetünk az élelmiszer pazarlás ellen. Mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
2: Egy átlag magyar háztartásban fejenként évente 60 kilónyi élelmiszerveszteség keletkezik. Már csak emiatt is érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk a hűtőszekrényünket, tudatosak vagyunk-e azzal kapcsolatosan, hogy mit tartunk a kamrában, minek mi a lejárati ideje az otthoni készletekből, hogy odafigyelünk-e a bevásárláskor, bevásárló listával megyünk-e például, hogy a szükséges termékeket beszerezzük. Ha ezekkel kapcsolatosan tudatosak vagyunk, akkor jelentősen visszaszorítható az otthonunkban a élelmiszerpazarlás.
1: Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia. Nagykanizsán halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 25 évvel ezelőtt jelent meg Craig David Born to Do It című szólóalbuma, a negyed évszázadra való tekintettel világkörüli turnét hirdetett, ami legyünk őszinték európai turnének is elég soványka egyelőre. Remélhetőleg azért a helyszínek és a dátumok listája bővülni fog majd, és lesz benne egy Budapest is. Jön a Seven Days!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dal producerei, Tim Kelly és Bob Robinson úgy készítették ezt a dalt, hogy az volt a fejükben, hogy ezt majd Jackónak, Michael Jacksonnak szeretnék odaadni. Később aztán dolgoztak együtt Jackóval, de ez a dal nem a pop királyai, hanem Cisco élet. Jön a Tongson!

Best FM, a legjobb zenék, minden ugyanolyan lesz holnap, mint ma, egy dolgot leszámítva. Hideg front már nem lesz, meg semmilyen front sem, de tényleg minden marad ugyanez. Ugyanennyi felhő, ugyanennyi nappali maximum, 16 fok, csapadék és szél nélkül országszerte mindenhol.

Best FM, a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művész nevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben. Akkor legyen a nevem szeptember. Jön a Cry For You itt a Best FM.

úgysem felelnék. Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában a Black Legend majd úgy csinál, mint hogyha Barry White-tal dolgozott volna együtt, de igazából nem. Errol Powell Spoonface az, akinek kísértetiesen hasonlít a hangja Barry White-ra. A The Beavers pedig úgy csinál, mintha ők lennének az Emergency House. Jön majd a Dübörög a House, és persze a You See the Trouble with Me, Amy Winehouse után itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

What's your bullshit?

egyedül a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki fiatalságának legszebb pillanatait egy Sixpence None the Richer koncerttel szeretné feleleveníteni, 18-án Lengyelországban, Poznánban megteheti. Jön a There She Goes!

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Let's go, girls. Come on.

Best FM a legjobb zenék. Nyáron még csak arról volt szó, hogy a System of a Down előzenekaraként egy-két ausztrál és új-zélandi koncerten lépnek fel. Most meg már ott tartunk, hogy júniusban számtalan európai rockfesztiválon lesz headliner a most érkező Faith No More. Érkezik az Easy It a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, Saturday Night, arrébb van még a szombat este, most még csak a csütörtöknek van vége, és a kettő között ugye még ott van egy péntek a holnapi nap, amikor is a Night Shift Extrában majd 6 és 8 között Slim Fittel fogunk hip-hopot és R&B-t pörgetni. Wigfield, Jani, meg megyek, ennyi volt már a Night Shift, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: derék, nagy erőnyomás. Szágult be vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton,
0: ülünk a vonaton,
1: ülünk a vonaton.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

Now everybody dance. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.